0: teče, voda teče. Kamen.
1: Magyar hírmagazin.
2: Szép estét kívánunk, kedves hallgatóink! A mikrofonoknál a két műsorvezető, Palágyi Zsófia
3: és Sebestyén Áron köszönti Önöket.
2: Mai híreinkben szó lesz a bécsi főpályaudvarnál történt vonatbalesetről és az emiatt kialakult közlekedési fennakadásokról.
3: Elbúcsúzunk Nádas Pétertől, a magyar irodalom világszerte ismert és elismert alakjától, aki ma délelőtt hunyt el. És beszámolunk egy különleges többnyelvű irodalmi estről, amelyre pénteken várják a közönséget Nikolsdorf Miklós halmán.
2: A sportkedvelő gyerekeket kajakos próbanapra várják holnap Bécsben, ahol a kajakszlalomot és a kajakpólót is kipróbálhatják.
3: És természetesen az időjárásról is beszámolunk. Holnap újra beköszönt a nyári meleg, akár 31 fokkal.
2: Tartsanak velünk, következnek a részletek. 3 szerző, 2-3-as határ, több nyelv és rengeteg történet az átkelésről, az otthonról, az identitásról. Erről szól az Übekvélt című különleges irodalmi est, amely augusztus 28-án pénteken este várja az érdeklődőket Nikolsdorfban, Miklóshalmán. Szanya Abramovics, Dávid Hoffman és Karin Ivancsics saját élettörténeteikből, tapasztalataikból és irodalmi szövegeikből merítenek, mindhármuk számára ismerős az a világ, ahol a határok nem egyszerűen elválasztanak, hanem nyelveket, kultúrákat és embereket kapcsolnak össze.
3: A felolvasás nyelve elsősorban a német lesz, de természetesen megszólal majd a magyar és a burgenlandi horvát nyelv is. A szervezők egy sokszínű, személyes és minden bizonnyal érzelmekben is gazdag estét ígérnek. Olyat, ahol lehet nevetni, talán egy kicsit sírni is, és közben megtapasztalni, milyen gazdagságot jelent több nyelv és több kultúra határán élni.
2: Dávid Hoffman íróval arról beszélgettünk, mit jelent számára az Übekvélt, hogyan jelenik meg a többnyelvűség az est szövegeiben, és mit szeretne, hogy a közönség magával vigyen erről a különleges irodalmi találkozásról?
4: Az Übekvélt, az onnan jön, hogy mi 3 szerzők vagyunk, Karin Ivancsics, Szanya Abramovics, és én Dávid Hoffman, és mi nem messze a 3-as határoktól éltünk. Karin Ivancsics például Dél-Burgenlandba született, és most Észak-Burgenlandba él, és Deutsch-Jahndorfban, ami magyarul a német járfalu. És Szanya Abramovics például gyerekként menekült Horvátországból, és Burgenlandba jött, és itt találkozott a burgenlandi horvát nyelvvel, és én meg Felső Őrben születtem, és az édesanyám magyar, és tőle is tanultam egy kicsit magyarul.
2: Milyen irodalmi szövegeket hallhatnak majd az odalátogatók? Megszólal mind a 3 nyelv, vagy a némettel együtt mind a 4? Hogy oszlik meg ez majd?
4: A felolvasás nyelve az a német lesz, a nagy része német lesz, és magyar jelen lesz egy kicsit, főleg az én szövegeimben. Gondolom Szanya Abramovics, aki fog a burgenlandi horvát nyelvről írni és olvasni is, szóval így ezek a nyelvek lesznek.
2: Mit szeretne, hogy a közönség magával vigyen az estről?
4: Hát, hogy ott meg itt a több nyelvűség például egy hétköznapi dolog, és egy gazdaság nekünk, és egy nagyon jó estét kívánok mindenkinek. Remélem, hogy kicsit nevetnek, lehet, hogy egy kicsit sírnak is.
2: Gondolom, annak is örülne, hogyha mindkét 3-as határrégióból eljönnének emberek.
4: Igen, igen, az nagyon jó lenne.
2: Nyílt próbanapot szerveznek augusztus 27-én csütörtökön, azaz holnap, a kajakkenu sport iránt érdeklődő gyerekeknek Bécsben. A programot az Osztrák Kajak Szövetség közreműködésével rendezik meg a Watersport arénában délelőtt 10 és délután 13 óra között.
3: A szervezők elsősorban a 8 és 16 év közötti úszni tudó gyerekeket várják, akik kipróbálhatják a kajak szlalomot és a kajak pólót is. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött az Osztrák Kajak Szövetség honlapján. A próbanap egyik szakmai közreműködője Mihalik Sára világbajnok kajakozó, az Osztrák Kajakkenu Szövetség edzője.
2: A szervezők célja, hogy a gyerekek játékos körülmények között ismerkedjenek meg a kajakos sportággal, és kedvet kapjanak a rendszeres sportoláshoz.
1: Itt otthon vagyok. Rádió Burgenland.
2: 83 éves korában elhunyt Nádas Péter Kossuth díjas író, drámaíró és esszéista. A magyar irodalom egyik legismertebb kortárs alkotója ma délelőtt Gombos-Szegi otthonában halt meg. Nádas Péter 1942-ben született Budapesten, műveinek központi témái közé tartozott a 20. század történelme, a diktatúrák és az emberi kegyetlenség, valamint a személyes és történelmi emlékezet.
3: Ausztriához is szoros kapcsolat fűzte. 1991-ben elnyerte az Osztrák Állami Díjat az Európai Irodalomért, 2023-ban pedig a Heidenreichsteini Literatur im Nebel Fesztivál díszvendége volt. A holokausztot családjával együtt bujkálva, hamis papírokkal élte túl. Édesanyját 13 éves korában veszítette el, édesapja pedig 3 évvel később öngyilkos lett.
2: Nádas Péter több évtizeden át dolgozott monumentális regényein, az Emlékiratok könyve című művén csaknem 12 évig dolgozott, a regény meghozta számára a nemzetközi elismerést, és a német nyelv területen is ismertétette a nevét. A Párhuzamos Történetek című több mint 1500 oldalas nagyregényén 17 évig dolgozott, későbbi jelentős műve volt a Világló részletek is.
3: Nádas Péter 80. születésnapján arról beszélt, hogy még szeretne írni, de már nem tervez újabb monumentális műveket. Akkor ezt mondta: a fák állva halnak meg, én írás közben. Na ez szép halál lenne. Nádas Péter életműve most lezárult, könyvei és különleges irodalmi világa azonban tovább él az olvasókban.
2: És most folytassuk híreinket Bécsben. Tehervonat siklott ki szerdán, azaz ma a bécsi főpályaudvar közelében, emiatt jelentős fennakadások vannak a vasúti közlekedésben. A baleset délelőtt 11:30 körül történt. Az ÖBB tájékoztatása szerint egy üres személyvonat elsodort egy tehervonatot, amely ennek következtében kisiklott, a személyvonat is megrongálódott.
3: A történtekben azonban senki nem sérült meg. A baleset pontos oka egyelőre nem ismert, azt is vizsgálják, hogyan kerülhetett kapcsolatba a személyvonat a tehervonattal. A Hauptbahnhof és a Grammatneusiedl állomás között a vonat közlekedés a mai üzemzárásig, vagyis este 23 óra 59 percig korlátozottan lehetséges csak.
2: Az ÖBB pótlóbuszokat indította Grammatneusiedl és a bécsi főpályaudvar közötti szakaszon. A Rex 63 és Rex 64 járatok helyett jelenleg autóbuszok közlekednek.
3: Az utasokat arra kérik, hogy akár 30 perccel hosszabb menetidővel is számoljanak utazásukkor.
1: Időjárás.
2: Ma este többnyire száraz idő várható, bár főként az éjjeli órákban egy-egy rövid zápor sem zárható ki. A hőmérséklet estére 15 és 19 fok közé süllyed.
3: Holnap, csütörtökön igazi meleg strandidőre számíthatunk. Időnként fátyol felhők jelennek meg az égen, de csapadék nem lesz várható. A hőmérséklet napközben újra az utóbbi napokhoz képest 28 és 31 fok között alakul. A széljárás élénk, délkeleti lesz.
2: És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Holnaptól Áron várja önöket itt a stúdióban. Köszönjük figyelmüket! Az előző percekben Palágyi Zsófiát
3: és Sebestyén Áront hallották. Várom önöket holnap híreinkkel, de egyelőre most további szép estét kívánunk.
2: Viszont hallásra!